érkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Ismét járnak majd a vonatok Dombóvár és Komló között. Megvan az évfája, ma is megnövekedhet a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig kell megőrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. Augusztustól újraindul a menetrend szerinti közlekedés a Dombóvár-Komló vasútvonalon, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. 2 óránként indulnak majd személyvonatok, és csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy 3 éve álltak le a szerelvények ezen a szakaszon, most azonban visszakapja a vasúti kapcsolatát a térség. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nébih. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 évben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
2: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszer pazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
1: Megvan az évfája, a szegvári öreg tölgy nyerte meg az idei versenyt. A szegvári Forrai Máté általános iskola udvarán álló legalább 150 éves kocsányos tölgy, a település és az intézmény emblematikus szimbóluma. Az Ökotárs alapítvány közölte, az évfája versenyen nem a legöregebb vagy a legszebb fákról szól, hanem azokról, amelyeknek különleges történetét egy egész közösség őrzi. A döntős fákat egy szakmai zsűri választotta ki, a verseny végső győzteséről pedig közönség szavazás döntött. Általában napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő zápor eső. Az északi a szél sok felé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos felhős időnk lesz fátyol és gomoly felhőkkel, hajnalban 10-18 fok lesz, délután 28-34 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 BizFM.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész.

A beszédben elhangzó hazugságokat hibátlanul

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
1: Feltöltötték a stratégiai kőolajtartalékot, megváltozott agrotechnikára van szükség. Napos felhős időnk lesz ma is. Demeter Dia vagyok. Ismét feltöltötték a stratégiai kőolajtartalékot. Magyarország jelenleg 87 napra elegendő kőolaj és üzemanyagtartalékkal rendelkezik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a stratégiai készletek ismét elérik a 87 napnyi importnak megfelelő szintet. Emlékeztettek, tavasszal a védett üzemanyagárak fenntartása érdekében felszabadították a tartalék egy részét, a piaci helyzet javulásával azonban ezt azóta teljes egészében visszapótolták. Pontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni, és tárolni is tudja a vizet, ismertette rádiumban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
2: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást. Mulcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet.
1: Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások itthon, a kedvezőtlen időjárást okolják a gazdálkodók, akik a munkálatokkal várhatóan a hétvégére végeznek. Az őszi búza betakarítása csak nem 1 millió hektáros termőterületen zajlik. Térségenként a hozamok között jelentős az eltérés, az országos átlag megközelítőleg 4 tonna, kivitelre idén is fog jutni. Megújult környezetben várja a gyerekeket az erdélyi Erzsébet tábor. Magyarországról és Erdélyből is érkeznek általános iskolások, akik az egyhetes turnusokban megismerhetik egymás hagyományait, közösségként alkothatnak, sportolhatnak. Esténként koncertek, kulturális előadások várják őket, de ellátogathatnak a madarasi hargitára is. Augusztus végéig 1500 gyermek vesz részt az erdélyi táborokban. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mindenhol várhatók, de többször megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Erőteljesebb gomoly felhőképződés az északkeleti-keleti tájakon várható. Utózáporok kialakulhatnak, nagy mennyiségű csapadék azonban az ország nagy részén nem várható. Élénk lehet az északias szél, 26-32 fok lesz. Holnap is folytatódik a napos felhős idő is, élénk marad a légmozgás is. A reggeli 10-18 fok után napközben 29-34 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.7 FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper hétfő reggelt és kellemes hétkezdést mindenkinek. A mikrofonnál RP. Csapjunk bele a következő hétbe, a mai napba és a következő 4 órába, amivel indítom a mai kört. Az nem más, mint Azaria Dash közös, és az egyik korai daluk, amely a koncerteken rakétaként robbantja fel a tömeget. Érkezik nálunk a Drogba. Mindenkinek szuper reggelt. Indulunk.

96.7 FM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek szuper reggel, sziasztok! Érkezik egy gyémánt fokozatú előadó, Roddy Ricch, és a több mint 10 millió példány számban eladott dala, The Bucks, itt a 96.7 FM-en. Na ez aztán.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval, kezdem a legtapasztaltabbal, ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna, kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboy Cardival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B hip-hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 Beast FM-en. To be popular, that's a dream to be popular. Kill anyone to be popular, sell a soul to be popular. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Ismét járnak majd a vonatok Dombóvár és Komló között, megvan az évfája, ma is megnövekedhet a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig kell megőrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. Augusztustól újraindul a menetrend szerinti közlekedés a Dombóvár-Komló vasútvonalon, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. 2 óránként indulnak majd személyvonatok, és csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy 3 éve álltak le a szerelvények ezen a szakaszon, most azonban visszakapja a vasúti kapcsolatát a térség. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nébih. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 évben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
3: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszer pazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generáció felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
2: Megvan az évfája, a szegvári Öreg Tölgy nyerte meg az idei versenyt. A szegvári Forrai Máté általános iskola udvarán álló legalább 150 éves kocsányos tölgy, a település és az intézmény emblematikus szimbóluma. Az Ökotárs Alapítvány közölte, az évfája versenye nem a legöregebb vagy a legszebb fákról szól, hanem azokról, amelyeknek különleges történetét egy egész közösség őrzi. A döntős fákat egy szakmai zsűri választotta ki, a verseny végső győzteséről pedig közönség szavazás döntött. Általában napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő zápor eső. Az északi a szél sok felé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos felhős időnk lesz fátyol és gomoly felhőkkel, hajnalban 10-18 fok lesz, délután 28-34 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven

0: Vízközlekedés.
1: Szuper hétfő reggelt és kellemes hétkezdés mindenkinek. Árpi vagyok már, és mondom a közlekedési infókat. Továbbra is tart még a forgalomkorlátozás a Hungária körút Salgó-Tarjáni utca csomópontban, a 10. kerületben. Ha erre van dolgotok, mindenféleképpen érdemes tudni. Jön nálunk Kendrick Lamar, Not Like Us, itt a 96.4 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében és szerzett nagy sikert magának. Jön Hanuman Kind, Call Me közöse és a Big Dogs, csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 BFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bíz FM. Hírek.
1: Feltöltötték a stratégiai kőolajtartalékot, megváltozott agrotechnikára van szükség. Napos felhős időnk lesz ma is. Demeter Dia vagyok. Ismét feltöltötték a stratégiai kőolajtartalékot. Magyarország jelenleg 87 napra elegendő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a stratégiai készletek ismét elérik a 87 napnyi importnak megfelelő szintet. Emlékeztettek, tavasszal a védett üzemanyagárak fenntartása érdekében felszabadították a tartalék egy részét, a piaci helyzet javulásával azonban ezt azóta teljes egészében visszapótolták. Pontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni, és tárolni is tudja a vizet, ismertette rádiumban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
2: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást. Múlcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet.
1: Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások itthon, a kedvezőtlen időjárást okolják a gazdálkodók, akik a munkálatokkal várhatóan a hétvégére végeznek. Az őszi búza betakarítása csak nem 1 millió hektáros termőterületen zajlik. Térségenként a hozamok között jelentős az eltérés, az országos átlag megközelítőleg 4 tonna, kivitelre idén is fog jutni. Megújult környezetben várja a gyerekeket az Erdélyi Erzsébet tábor. Magyarországról és Erdélyből is érkeznek általános iskolások, akik az egyhetes turnusokban megismerhetik egymás hagyományait, közösségként alkothatnak, sportolhatnak. Esténként koncertek, kulturális előadások várják őket, de ellátogathatnak a Madarasi Hargitára is. Augusztus végéig 1500 gyermek vesz részt az erdélyi táborokban. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mindenhol várhatók, de többször megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Erőteljesebb gomoly felhő képződés az északkeleti-keleti tájakon várható. Utózáporok kialakulhatnak, nagy mennyiségű csapadék azonban az ország nagy részén nem várható. Élénk lehet az északias szél, 26-32 fok lesz. Holnap is folytatódik a napos felhős idő is, élénk marad a légmozgás is. A reggeli 10-18 fok után napközben 29-34 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: Mindenkinek szuper hétfő reggelt és kellemes napkezdést. A mikrofonnál Erpi, kicsit váltunk a Lépes Mézre Des előadásában. Érkezik a Winnie Pooh itt a Bészen.

0: közlekedés.
1: Szuper hétfő reggelt és balesetmentes közlekedést egész napra. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket hozzá. Sávlezárásra kell készülnötök a 12. kerületben Budán, az Alkotás utcában kifelé. Erről mindenféleképpen érdemes tudni. Jön Tommy Richman, Million Dollar Baby, itt a kedvenc rádiótokban, a 96 Base FM-en.
0: Gugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: Az igazi old school R&B zenék csak itt. 96.4 Bass FM.
1: I promise, I swear, I swear. I'm there, baby.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Menjünk tovább egy olyan dallal, amihez tulajdonképpen csak egy lyrics videó lett forgatva. 2024. április 16-án debütált a világhálón, és jóval a 30 milliós ligában focizik. Manuel és Moriones érte a felelős. Manuel szerintem nem nagyon kell bemutatni, Moriones pedig egy ifjú előadó, és az ő közösük pörög, a Voodoo Baba. Már is mutatom, hogy melyik szerzeményről van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Élénkült a munkaerőpiac, de kevesebben váltanának állást. Népszavazás indulhat december 24-éről. Elszórtan várható eső. Demeter Dia vagyok. Több állást hirdettek meg, ugyanakkor a munkavállalók óvatosabbak lettek. Egy állásközvetítő összesítése szerint országosan 6,5%-kal nőtt a meghirdetett állások száma a második negyedévben, az egy évvel korábbihoz képest. A felmérésből ugyanakkor kiderül, hogy kevesebben terveznek munkahelyet váltani. A vendéglátásban és a turizmusban 44%-kal csökkent a munkaerőkereslet, miközben az egészségügyben, a gyógyszeriparban és az informatikai szektorban csaknem kétszer annyi betöltetlen állás van, mint tavaly. A szakértők szerint a toborzási piac szeptemberben élénkülhet tovább. Népszavazás indulhat december 24-éről. Megkezdődhet az aláírásgyűjtés azért, hogy Szenteste napja munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének szeptember közepéig legalább 200 000 érvényes aláírást kell összegyűjtenie ahhoz, hogy országos népszavazást lehessen kiírni a kérdésben. A szakszervezet azt szeretné, hogy Szenteste hivatalos ünnepnap legyen, akiknek mégis dolgozniuk kell, dupla bért kapjanak. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bíráló bizottság 1-5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiunkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.

0: strandon a nádasnak is a visszaszorítása bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent.
1: Kritikus helyzetben a tatai öregtó. A tartós aszály és a csapadék hiány miatt 170 cm-nél áll a vízmérce. 2003-ban volt ilyen legutóbb. Ráadásul a melegszeles idő naponta 1-2 cm-rel apasztatja a tavat, ami mintegy 20 millió liter vízveszteséget jelent. Az Altaléren keresztül ugyan érkezik némi utánpótlás, ez azonban nem segít sokat. A Vármegyei Hírportál szerint a közeli Cseketó állapota még ennél is aggasztóbb. Általában napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő zápor eső. Az északi a szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos felhős időnk lesz fátyol és gomoly felhőkkel, hajnalban 10-18 fok lesz, délután 28-34 fok között alakulnak a csúcsok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Hihetetlenül jó hétfőt mindenkinek, és kellemes napot kívánok. Online is elértek minket, és tudtok csavarni a Szabi alatt is. BizaFM.hu. Jön nálunk a nigériai Burna Boy, és az egyik szuper dala, City Boys, itt a BizaFM-en.

Veszít majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük majd, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best.

0: 10 közlekedés.
1: Szuper hétfő reggelt mindenkinek, és balesetmentes haladást egész napra. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Sávlezárásra kell készülnötök a Róbert Károly körúton, az Állatkerti felüljárónál. Erről az infóról. Jó, hogyha tudtak. Érkezik egy klasszikus, sokunk kedvence, MC Hammer, You Can Touch This. Itt a kedvenc rádiótokban hétfőn is, 96.4 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
1: A 2024-es GNX albumon rengeteg jó dal található, úgyhogy gyakorlatilag hosszú is lenne felsorolni. A következő dal sincsen másképp, szintén a GNX albumról fogom nektek szállítani. Itt Kendrick Lamar AZ Chickyvel rakta össze közösbe. Jön a Peekaboo, itt a 96.4 Beast FM-en.

az ország legnagyobb szabad téri szórakozó helyére a Budapest Parkban. Jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 99-99-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Megsemmisítik a választási iratokat, egyre kevesebb étel kerül a kukákba, ma is megnövekedhet a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig kell megőrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. Augusztustól újraindul a menetrend szerinti közlekedés a Dombóvár-Komló vasútvonalon, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Két óránként indulnak majd személyvonatok, és csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy 3 éve álltak le a szerelvények ezen a szakaszon, most azonban visszakapja a vasúti kapcsolatát a térség. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nébih. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 évben, hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
2: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszer pazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
1: Megvan az év fája, a szegvári Öreg Tölgy nyerte meg az idei versenyt. A szegvári Forrai Máté általános iskola udvarán álló legalább 150 éves kocsányos tölgy, a település és az intézmény emblematikus szimbóluma. Az Ökotárs Alapítvány közölte, az év fája versenyen nem a legöregebb vagy a legszebb fákról szól, hanem azokról, amelyeknek különleges történetét egy egész közösség őrzi. A döntős fákat egy szakmai zsűri választotta ki, a verseny végső győzteséről pedig közönség szavazás döntött. Általában napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északi a szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos felhős idők lesz fátyol és gomoly felhőkkel, hajnalban 10-18 fok lesz, délután 28-34 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak

0: despicable.
1: 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper hétfőt és mindenkinek nagyon kellemes napot. Menjünk tovább egy jó hazai trióval, még mindig az egyik legnézettebb dal, Michael Curtis BLR, Belehalok.

Remélem mindenkinek kellemesen telik a napja, ahhoz képest, hogy hétfő van, ugye ez sokunknak nem a kedvenc napja, de azért meg lehet benne találni a szépséget. Például az olyan dalok miatt is, amely most következik, ez a 35 milliós ligában focizó Dash Azaria Young Fly Lord Panamu 4-ese, és egy jó kis focis klip, ha már tart a világbajnokság, dübörög nálunk a rámpapám. Ettől a daltól mindenféleképpen jobb kedvünk lesz. Hát akkor csapjunk bele!

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop
1: R&B. Jack Harlow a cukiság faktor kimaxolta a következő dalhoz forgott videóklipben, ez nem más, mint a Lovin' on Me. Bőven a 225 millió feletti ligában focizik, nagyon-nagyon népszerű, nagyon jól nyitott a csártokon, az Egyesült Királyságban megcsípett egy kétszeres platinát, Kanadában hétszeres platinát, és az Egyesült Államokban pedig egy négyszeres platinát, úgyhogy friss előadónak viszonylag friss dalaként azért ez egy elég erős belépő volt. Jön tehát Jack Harlow, Lovin' on Me, itt a 96. Bass FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
2: Zajlanak az Erdély Erzsébet táborok, az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások, napos felhős időnk lesz ma is. Demet Erdia vagyok. Ismét feltöltötték a stratégiai kőolajtartalékot. Magyarország jelenleg 87 napra elegendő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közölte, hogy a stratégiai készletek ismét elérik a 87 napnyi importnak megfelelő szintet. Emlékeztettek, tavasszal a védett üzemanyagárak fenntartása érdekében felszabadították a tartalék egy részét, a piaci helyzet javulásával azonban ezt azóta teljes egészében visszapótolták. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni, és tárolni is tudja a vizet, ismertette rádiumban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
3: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást. Múlcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímatfákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet.
2: Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások itthon, a kedvezőtlen időjárást okolják a gazdálkodók, akik a munkálatokkal várhatóan a hétvégére végeznek. Az őszi búza betakarítása csak nem 1 millió hektáros termőterületen zajlik. Térségenként a hozamok között jelentős az eltérés, az országos átlag megközelítőleg 4 tonna, kivitelre idén is fog jutni. Megújult környezetben várja a gyerekeket az Erdélyi Erzsébet tábor. Magyarországról és Erdélyből is érkeznek általános iskolások, akik az egyhetes turnusokban megismerhetik egymás hagyományait, közösségként alkothatnak, sportolhatnak. Esténként koncertek, kulturális előadások várják őket, de ellátogathatnak a Madarasi Hargitára is. Augusztus végéig 1500 gyermek vesz részt az erdélyi táborokban. Hosszabb, rövidebb napos időszakok mindenhol várhatók, de többször megnövekszik majd a gomoly felhőzet. Erőteljesebb gomoly felhő képződés az északkeleti-keleti tájakon várható. Utózáporok kialakulhatnak, nagy mennyiségű csapadék azonban az ország nagy részén nem várható. Élénk lehet az északias szél, 26-32 fok lesz. Holnap is folytatódik a napos felhős idő is, élénk marad a légmozgás is. A reggeli 10-18 fok után napközben 29-34 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Vízközlekedés.
1: Szuper hétfő reggelt mindenkinek, és balesetmentes haladást egész napra. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. Lezárásra kell készülnetek a 9. kerületben, Ferencvárosban, a Szobieszki János utcában, amely a Gát utca, illetőleg a Balázs Béla utca közti szakaszon értendő. Erről mindenképpen ajánlott tudni. Jön nálunk Tídeni Manuel közöse, és az egyik kedvenc sportja sokaknak, érkezik a jóga itt a 96 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Ahogy a divatban, a zenében is mindig visszakacsintunk és visszakanyarodunk a múltra, a most következő dalhoz forgatott videóklipjének a vibe-ja hasonlít Beyoncé-nek a Crazy in Love című felvételihez, illetőleg Rihanna-nak a Shut Up and Drive című dalához. Ő is sikerre vitte ezt a megszokott koncepciót, a hangzás miatt is, na meg a látvány sem utolsó. Jön nálunk Tyla, Push to Start. Itt a 96.4 Beast FM-en, azonnal kiderül

műsorajánló. A 96.4 Bészeten bemutatja július 31. péntek 22 óra Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön a Bészeten After Party.

ország legnagyobb szabad téri szórakozóhelyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgass jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
3: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
4: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
5: Nőtt a meghirdetett állások száma, megvan az év balatoni strandja, csak elvétve alakulhat ki eső. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Több állást hirdettek meg, ugyanakkor a munkavállalók óvatosabbak lettek. Egy állásközvetítő összesítése szerint országosan 6,5%-kal nőtt a meghirdetett állások száma a második negyed évben, az egy évvel korábbihoz képest. A felmérésből ugyanakkor kiderül, hogy kevesebben terveznek munkahelyet váltani. A vendéglátásban és a turizmusban 44%-kal csökkent a munkaerőkereslet, miközben az egészségügyben, a gyógyszeriparban és az informatikai szektorban csaknem kétszer annyi betöltetlen állás van, mint tavaly. A szakértők szerint a toborzási piac szeptemberben élénkülhet tovább. Népszavazás indulhat december 24-éről, megkezdődhet az aláírásgyűjtés azért, hogy Szenteste napja munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének szeptember közepéig legalább 200 ezer érvényes aláírást kell összegyűjtenie ahhoz, hogy országos népszavazást lehessen kiírni a kérdésben. A szakszervezet azt szeretné, hogy Szenteste hivatalos ünnepnap legyen, akiknek mégis dolgozniuk kell, dupla bért kapjanak. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bíráló bizottság 1-től 5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.

0: Strandon a nádasnak is a visszaszorítása, bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent.
1: Kritikus helyzetben a tatai öregtó. A tartós aszály és a csapadékhiány miatt 170 cm-nél áll a vízmérce. 2003-ban volt ilyen legutóbb. Ráadásul a melegszeles idő naponta 1-2 cm-rel apasztatja a tavat, ami mintegy 20 millió liter vízveszteséget jelent. Az Általéren keresztül ugyan érkezik némi utánpótlás, ez azonban nem segít sokat. A Vármegyei Hírportál szerint a közeli Cseketó állapota még ennél is aggasztóbb. Általában napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő záporeső. Az északi a szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos felhős időnk lesz fátyol és gomoly felhőkkel, hajnalban 10-18 fok lesz, délután 28-34 fok között alakulnak a csúcsok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12

Szuper hétfő reggelt mindenkinek, megyünk tovább olyan srácokkal, akik vagy UG-ban kezdték, vagy pedig Rillab vonalat képviselnek. Hősök, Digo, Sziszka Finucci, Tékid, SM, Subbase Monster, Brush, és én az ő közösük, Szófel 3, itt a Bass FM-en. Szófel! Yeah!

96.8. Beats FM.

96-i Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, nyári hangzás, fresh kinézet, jó csaj, jön nálunk Shenzia, Boss Up, itt a 96-i Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: Rap, hip hop.
1: Csak kibanna kitkat, megmutatom itt kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktok, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

szuper hétfőt. Menjünk tovább egy olyan dallal, amely tényleg meghódította a szíveket és szó szerint a füleket. A US Billboard Hot 100 listán első helyen nyitott, a US Hot Rap dalok között szintén, a US Pop Airplay-ben szintén, a US Rhythmic Airplay Billboard listán szintén. Emellett csinált egy gyémántot, ami azt jelenti, hogy több mint 10 millió eladott példány, és szinte mindenhol platina, vagy gyémánt, vagy arany, ami minősítés. Érkezik nálunk Flo Rida, T-Pain közöse és a Low. Ezzel a nyári slágerre búcsúzom már a tőletek. Holnap reggel 6-tól Tali. Mindenkinek kellemes hétkezdést tartott. A mikrofonnál Árpi volt. Sziasztok!

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Sziasztok, Árpi vagyok, érkezem két hazai előadóval, az egyik egy tehetségkutatóba lett népszerű, illetőleg ismert, ő nem más, mint Pifu, kiegészülve Marics Petivel, akinek a csapatában volt, összeraktak egy ilyet, Schwindler, itt a 96.4 BFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmodd meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
6: Ismét járnak majd a vonatok Dombóvár és Komló között. Megvan az évfája, ma is megnövekedhet a felhőzet. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődik az áprilisi országgyűlési választáshoz kapcsolódó iratok megsemmisítése a választási irodákban. A jogszabály szerint a szavazólapokat és az egyéb választási dokumentumokat a voksolást követően 90 napig kell megőrizni, ezután pedig a jegyzőkönyvek kivételével meg kell semmisíteni. A jegyzőkönyvek első példányát a Magyar Nemzeti Levéltárban őrzik tovább. Augusztustól újraindul a menetrend szerinti közlekedés a Dombóvár-Komló vasútvonalon, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Két óránként indulnak majd személyvonatok, és csatlakozást biztosítanak a Budapest-Pécs Intercity hálózathoz. Vitézi Dávid emlékeztetett arra, hogy 3 éve álltak le a szerelvények ezen a szakaszon, most azonban visszakapja a vasúti kapcsolatát a térség. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nébih. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 évben. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
7: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszer pazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
6: Megvan az évfája, a szegvári Öreg Tölgy nyerte meg az idei versenyt. A szegvári Forrai Máté általános iskola udvarán álló legalább 150 éves kocsányos tölgy, a település és az intézmény emblematikus szimbóluma. Az Ökotárs Alapítvány közölte, az évfája versenyen nem a legöregebb vagy a legszebb fákról szól, hanem azokról, amelyeknek különleges történetét egy egész közösség őrzi. A döntős fákat egy szakmai zsűri választotta ki, a verseny végső győzteséről pedig közönség szavazás döntött. Általában napos, gomoly felhős idő várható, legfeljebb néhol az északkeleti tájakon fordulhat elő zápor eső. Az északi a szél sokfelé megélénkül, néhol erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 28 és 33 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékekre kell készülni. Kedden napos felhős időnk lesz fátyol és gomoly felhőkkel, hajnalban 10-18 fok lesz, délután 28-34 fok között alakulnak a csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Bész a FM, Rekhivel per MV. Hello mindenkinek, yeah. Faragó Janka vagyok, és kezdjük meg együtt ezt a ropogós hétfőnket. Igazi nyári vibe-ok lesznek a héten. Cardi B-vel pedig egy eléggé magas polcra tesszük, hogy

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen visel

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ez a szám az elején csak egy laza ukulelés videó volt, amire aztán Porodzsi egyből ráimprovizált, és akkor a hype-et körülötte, hogy kénytelenek voltak a teljes dalt megcsinálni. Ez a Rapstar.

96.1 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B, ez a dal úgy szól, mint hogyha Barna Boy csak felkelt volna, és egészen véletlenül megint egy sláger csinált volna. Az alapja a 2009-es Birthday Sex, mai nyelven pedig City Boys.

vagy ilyen, jobb vagyok nálad. Kajak, sztár vagyok, ez az élet merendek. Sosem mondták, hogy kerüljön már a szereken. Növesem a száz, csak én nem mondom, hogy szeretlek. Jaj, hoppá.

0: a fölétbe.
1: Kattanj ránk! Kattanj ránk! 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B. Mesterki.

0: 96 egy Bész FM, Rap Hivá Fárenpi. Doja Cat-nél semmi sem véletlen, ez a dal tele van a 2000-es évekbéli MSN és flip telefon világának utalásával. Miközben mindenki a jövőt akarja eladni, ő fogta a retrót és abból csinált rendet. Van, aki divatot követ, ő pedig inkább gyárt egy újat. Benne vagyok, Agora Hills.
1: Műsorajánló. A 96.4 Bész FM bemutatja. Július 31. péntek 22 óra Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön a Bész.

Az ország legnagyobb szabad téri szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgass jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Persze lehet ezt a dalt télen bekuckózva egy forró teja mellett is hallgatni. De ennek a dalnak valljuk be, hogy nyár a közege. De se legyütt

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 Bass FM, Rap-Hip-Hop, R&B, amikor a legtöbbünk ki van az élettől, és legszívesebben csak annyit mondaná, hogy a részfáv vütyülőjét, akkor a diazmente azt mondja, hogy méreg. Hiába, oh!

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a poszava, kupe barulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet

96.1 Base FM, Rapive, R&B, KSI az az előadó, akin rengeteget szeretnek vekengeni a rajongók, de ezzel a dallal egy eléggé erős térképvonalat húzott. Pick a feet.

Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.4 BSFM, Rapivel per MB, akkor most úgy határozok, hogy a legjobb zenékre szükség van a következő órában is, úgyhogy kezdjük együtt Vézsé és Rézműves közös alkotásával. Érkezik a Várj meg!
1: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg, ne jársz az eszedet!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
6: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. Sárvárfürdő.hu.
7: Mosógép! Meg a árparádé! Telefon! Meg a árparádé! Vasaló! Szintén meg a árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a meg a árparádéval! Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bass FM, Rappi Pepper, MVP, minket nem olyan nehéz elérni, mint a próbanap után elgosztingoló alkalmazottat, hiszen itt vagyunk veletek egész nap, érkezik Lato, Ice Spice és a Gyat.

96.1 Bills FM, Rap Hip Hop R&B, Curtis és Széles Iza ezt a dalt a megjelenéskor még a stúdióba is elhozták hozzám, és akkor elmondták, hogy már régen kialakult közöttük a nagyon jó szakmai kapcsolat, csak aztán úgy gondolták, hogy egy dal erejéig még nagyobb hangsúlyt tesznek erre, főként, hogy azóta egyébként Széles Iza a zenekarral együtt koncertezni jár, úgyhogy elég komoly lehet a nyaruk is, érkezik az utolsó falat.

96.4 BSFM, Rappében per MB. Ki tudja, lehet, hogy Travis Scott már az új oktatási rendszerünkön dolgozik, ráadásul matekban. A következő dalból kiderül, sőt, levonhatjuk a következtetéseket is.

vagy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

0: 95.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a hely és a helyzet változatlan nálunk itt a Bass-en, a kedvenc rádiótokban a legkirályabb Rap Hip Hop R&B sztorika, folytatjuk a napot. Remélem, hogy jöttök minél többen, én a mikrofonnál Faragó Janka vagyok, és kettőig veletek élvezem például azt, hogy pak-pak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen,

Bandita, mint a biszki csempész, kú, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

96.1 Bass FM, Rapipap R&B. Hogyha vírus lennék és kéne egy gazdatest, akkor valószínűleg a TikTokot széloznám, hiszen ami oda egyszer rákerül, az lesz a Shake It to the Max.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, akár egy párkapcsolati ismerkedés során is érkezhetnek gondolatok az egzisztenciális különbségekről. Zsurda és Lil Frag pedig ezt az egészet most zárójába teszi. Bontsuk ki!

96.4 Bass FM repében per MB-b érkezik a Naughty by Nature alkotása, ami 1993-ban jött ki, és a híres Hey-ho kiáltásból konkrétan stadion kompatibilis himnusz lett. Most pedig a bassre is elhozzuk, ez a Hip Hop Harari.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: 0629649999 ezen a számon, hogyha csörögtök, akkor már Brida Biát éritek el. Vele fogtok rádiózni a folytatásban, úgyhogy jó szórakozást mindenkinek. Én pedig holnap jövök hozzátok, Faragó Jankának hívnak. Köszi, hogy voltatok, legyetek jók, sziasztok!
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj, ahogy...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 FM, Rap Hip Hop, R&B, én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ez a Timeless, The Weeknd-től és Playboy Cardi-tól, itt a 96.4-en.

0: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B, repül az idő. Augusztusban lesz 2 éve, hogy a BSV és Bialex droppolta a Lidokaint. Az Apple Music-on, a magyar Top 100 listában pedig még mindig felkapott.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Docseket a turnéjára nem vitt sem sminkest, sem pedig stylistot. Annyira oda van a 80-as évekért, hogy ő maga szereti megalkotni a total lookját a fellépések során. Ezt tőle az Agora Hills a 96.4-en.

94 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. DMX-el megyünk tovább is a World of Hooded című dalával, amiről sokszor fogalmaznak úgy, hogy a zenetörténelem egyik legharciasabb zenéje. Pörög is, itt a 96.

0: Nézi, szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.7 FM, rap, hip-hop, R&B. Ne felejtjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni, a megújult weboldalunkon, a bassfm.hu-n, illetve megtaláltok minket a social médiában is, Facebookon is, Instán is, Bass FM Hungary néven. Pörög a Smegdet, Akon-től és Eminemtől, itt a Bass-en.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Jelenleg is tart a The Big S Stadium Tour, Post Malone turnéja. Azok a szerencsés rajongók, akik ott lehetnek az egyik koncerten, hallhatják tőle élőben a Rockstar című zenéjét is. Pörög most itt is, a 96.4.

0: has entered the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Amint a producerek befejeztek egy zenei alapot, Tupacnek mindösszesen 15-20 perc kellett ahhoz, hogy megírja a szöveget, és elég volt neki egy-két ték, hogy felvegye a vokált. Ez tőle az All Eyes on Me, itt a 96.4-en.

0: kell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy igazi újdonság pörög, ez az Always Be Mine, a BSV-től és Nagy Bogitól, a 96.4-en.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. A bíróság ejtette az ügyet a Spotify ellen. Azzal vádolták a zenei platformot, hogy botokkal befolyásolja a hallgatottsági listákat, külön kiemelve Drake nevét. Nem tudtak felmutatni kellő bizonyítékot, úgyhogy mára semmis az ügy. Érkezik Drake és a Nokia, itt a 96.4-en.

0: this too.
1: Pénzközlekedés.
2: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Belt a 11. kerületben a Villányi út a Bak csomópont felé, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudták? Hogy? A pénz

0: Ebben pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek rám.
1: R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.
2: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

yeah, yeah. Demo, oh yeah, yeah. Jello, oh yeah, yeah.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Már is fejtetjük. A következő órában is hozom majd a nagy kedvenceinket. Az óraindító Doja Cattől az Agora Hills lesz. Itt a 96.4-en.
0: Műsorajánló. A 96.4 Biz FM bemutatja. Július 31. péntek 22 óra Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön

Az ország legnagyobb szabad téri szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgass jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 9999-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
6: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
7: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
8: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
9: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Ladies!

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára bármi jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is.

0: Nehéz közlekedés.
1: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Lassú haladás az Erzsébet körúton a 7. kerületben a Blaha irányába. Úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Pörög a Habibi, Azariától és Destől, itt a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.8 FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620 96 499 99-en tudjátok megtenni. Érkezik Jude Law, ez tőle a sötét, a Bészen.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most el kell, hogy köszönjek, mert Revolution átveszi a stúdiót. Mindenkinek további kellemes délutánt kívánok, sziasztok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mosógép, Mega Árparádé, telefon, Mega Árparádé, vasaló, szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel, például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
3: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
4: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Ez alatt az idő alatt tudtok üzenni 0620-964-9999-es számon, telefonon, SMS-ben és Viberen. Indulunk még hozzá BSV-ék és By Alex közös dala a Lidokain után, Sleepy Hello-val és Dócsival és közös dalukkal az Insight című slágerrel, itt a kedvenc rádiótokban a 96 BSFM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. A lezárás az 5. kerületben, méghozzá a Balaton utcánál. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy szuper magyar kollabbal. Érkeznek egy dalon belül Burai, Fehér Krisztián, SM és Mário. Ez a dal bizony nem más, mint Barna Lány című közös slágerük. Itt a kedvenc rádiótokban, a 964 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99. Kicsit

96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Az ifjú tehetség Polo G után a magyar vizekre vezünk. Érkezik a folytatásban Manuel, tőle is Need You című dala, itt a Beast FM-en.

96.1 BSFM, Rap Hip-Hop, R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább a nagykutya Snoop Dogg után K. Kevinnel, és egy korábbi dalával érkezik Így jó című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a BSFM.

96.4 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Egy újabb óra, guruljunk is tovább, és gyertek velem egészen este 10-ig. Továbbra is tudtok üzenni, telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Eminemmel megyünk tovább, és legutóbbi albumáról pörögjön Houdini című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beast FM-en.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárásra számítsatok a 6. kerületben, méghozzá a Paulai Ede utcában. Köszönjük szépen ezt a hasznos infót, srácok. Mi pedig gurulunk is tovább Pifuval és Marics Petivel, és közös dalukkal, aminek a címe Swindler. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 BFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Karneváli hangulat után pedig egyenesen egy díváról lesz szó, vagy többféle díváról. Na ez majd kiderül a dalból. Érkezik Jude Law és Dash közös dala, a Díva, itt a BFM-en.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: A Kumán, a Cimbim. Ja, az nem, az nem, az így.
1: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal, 96.4, Base FM.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig, ne feledjétek, hogy online is tudtok minket hallgatni, beatsfm.hu weboldalunk segítségével. Felmentek erre a weboldalra, középen megnyomjátok a play gombot, és már szól is például Eve és Gwen Stefani klasszikusa a Let Me Blow Your Mind után. Szeged egyik büszkesége nem más, mint Pogány induló, tőle is egy jó kis tempós menős dal, jön az Afrobeat, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Beats FM-en.

szeretek megbízni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz. Biztos finomabb az ottani.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-964-9999-es telefonszámon. Jude Law Sötét című dala után pedig egy nagyon komoly négyessel megyünk tovább. Jön Internet Money, Gunna, Don Toliver és Nev, ez pedig Lemonade című daluk itt a Bass FM-en.

Patik, BSFM, Rap Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Yeah. Igen, a White fülűek már kihallják, bizony, Tidenivel megyünk tovább, tőle is szóljon első nagy sláger, amivel igazán befutott. Jön, megmondtam című dala, itt a kedvenc rádiótokban, a BSFM-en, na gyerünk!

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Jack Hello Lavino Me című dala után felpörgetjük még jobban a hangulatot. Jön Beton Hoffi, tőle is pörög Bagira című dala. Itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon szuper feldolgozással. Blue Country eredeti slágerét a Hidden Up Style dolgozta fel a gyönyörű Shensia, és megalkotta a következő dalát, aminek a címe Boss Up. Figyeljetek, csak ezzel megyünk már is tovább.
0: Műsorajánló. A 96.4 Beats FM bemutatja július 31.

ország legnagyobb szabad téri szórakozóhelyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgass jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 9999-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádió. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Manuel után pedig a New Yorki nagy óriás, a 50 Cent-tel megyünk tovább. Tőle is pörög jön ikonikus dala, a Candy Shop. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 BFM-en ezzel megyünk tovább. Na gyerünk!

Old school, new school, rap, hip hop, R&B. 96.4 Bass FM.

96.1 Beats FM Rap Hip-Hop R&B zárumára Revolution munkatára Eminem My Name is című dala után Betonhoffival, Lil Frakkal, Krubival és közös dalukkal az Off-White című dallal. Őket fogják követni BSV-ek és Marics Peti a Rollercoaster-rel, majd a sort zárja Pogány induló Gyönyör című slágerével. Ezekkel a dalokkal búcsúzom, találkozunk holnap este 6-kor itt a kedvenc rádiótokban. Sziasztok!

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra, mindig ugatnak, ez dogfight. Beszakad a dobhártya, neked fapados a flow, ez meg top flight.

0: adatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Bro, vágod?
2: Ez a 96.4
1: Beast FM. Rap,
2: hip-hop,
1: R&B.

teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálok majd szépen és finoman, ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska személy, stici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donny Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérült Jane. Ha bekerülsz a sikre, hogy nyisd a gácsit, egyik te

0: kissfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.

Kattonj ránk! 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B.

legnagyobb tereket teszik rád. Mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ívott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

legyen. Hoppá, ő már éjjel felejtett kaját. Rockstar vagyok, ez az élet menet meg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szereket. Nőben sok száz, csak én nem mondtam, hogy szeretlek. Jaj, hoppá, ő már éjjel felejtett. Gyere, üljél be, babám.

0: 96.4 Base FM.
1: Mindenki fucked up.

0: breezefm.hu.
1: I've seen the devil dance sunset.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zeneblázd meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet,

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.
2: Ez így nem mehet tovább.

0: Nézi, szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék, 96.4 Bass FM.